0: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Minden frekvencián. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang Jó Rádió.

0: Bitongyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.
1: Ready, girl? Come on. Let's do this, gang.

0: Pitongyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

az ön kedvencei. Otthon? Otthon? Autóban? Vagy kirándulás közben? Az ön kedvencei. A 80-as

0: Hey yo, this is Sean Paul. Got you so high.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé.
3: Bitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből,

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Homai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itagyú Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Kitangió Rádió.

Románia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

0: Daisy keverget és kavargat élő mixben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Ez a Bitang Jó Rádió.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Bitangyó Rádió. A jó,
1: jó reggelt, kellemes ébredést, a Bitangyó Rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak az úr 2026. esztendeinek 9. havának 20. napján, vasárnap reggel 8 óra 2 perckor. Üdv a háttérben lévőknek és az előtérben toporgóknak. Hatalmas nagy anós, puszi csámpás Rozinak, meg Katának.

0: És üdv a Bitang Jó Rádió csethalán velünk ébredező. És jelen pillanatban is bennünket hallgató Travisnek is. Kellemes reggelt és Bitang Jó Rádiózást, na meg élvezetes beszkávé kortyogatást neked is. Ahogy azt már észrevettétek, gondolom, kicsit vacakol a hangom, de ez titeket ne zavarjon. Legfeljebb ma egy kicsivel kevesebbet beszélek, legalábbis a megszokottnál. Gyönyörű napsütéses vasárnap reggelre ébredtünk, és hogy mi lesz a folytatásban, azt is megosztom majd veletek minden óra 30. percében, így jelesül elsőnek majd 8 óra 30 perckor. És ahogy azt már ilyenkor tőlem vasárnap reggelente itt a Fórum gőzőgő Beszkafiúban megszokhattátok. Indítjuk a napot a hajrán magyarokkal, az a magyar zenei blokkal. Benne olyan előadókkal, mint Maszkur Anna meg a Tücsök Raj, aztán itt lesz még Olá Ibolya, Alexa, Balla Eszter, Péter Fibori, Betty Love. De muzsikál még nektek a magyarok között a Back to Black. Itt lesz a Szelavi. Vagy éppen a Bombon vagy a Juice Box Baby. A folytatásban pedig majd a műsor második felében jönnek a külföldi csapatok, olyan előadók, mint Robin Schulz, Depeche Mode, Calvin Harris, Mark Degoda, vagy éppen a Fatboy Slim. Én pedig nem is szaporítom tovább a szót, útjára engedem a muzsikákat. Indul az egy óra magyar módra, magyarán szólva. Úgyhogy bulira föl mindenkinek.
1: Hajrá, hajrá, hajrá, egy óra, magyar módra, magyarán szólva.
0: És már is forog Maszkura, na meg a Tücsök Raj. Ez pedig a sok a lépés. Na meg sok a duma.

sok a lépés, én megmondtam. Ne dumáljatok annyit, gyertek, bitangok, kortyatok egy nagyot a jóból, és élvezzétek, na meg érezzétek a ma reggel is nektek gőzölgő forró beszkafit velem, azaz Jetskivel egészen 10:00-ig. Ezzel a tánccal csak egy gond van, sok a lépés, én megmondtam. Maszkoráik után már is itt van Ibi. Majd visszatérünk rá. Meg a Bibe.

0: nagyon kedvesek a csajok, hogy mindenki ajánl valami kúrát a beteg hangomra. Szerintem eddig is beteg volt a hangom. Ez egy icip, picit másképp szól. Forró tea, meg aspirin, meg pihenés. Csajok, ti nem tudjátok, hogy az ördög sosem pihen. És így az egál. Soha sem alszik. Az nekem is járt. Ezért karikások az én szemeim is. Ruhád ki, gombolj, táncolj, ameddig úgy jó, táncolj. És az ördög mellett pedig csak az nem alszik, aki nem akar. Egy nő nem eladó. Egyébként engem még az sem zavar. Könnyed érzést várod. Tudom, hogy visszatart a fék, hogy pontos idő 8 óra 12, ez a Fórum Gőzögő Best Coffee Jazzkével egészen 10.00-ig, a folytatásban pedig Olá Ibolya után érkezik Alexa. És beköszönöm mondjuk nem a megszokott módon, hogy én is szoktam, nem mondja, hogy hellalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal nekik meg bármit szabad, bulik meg együtt. Ez biztosan az autószerelők dala.
1: Még több sláger, még több ritkán hallott felvétel a kedvenc rádiódban.
0: Mert hogy szerelem, szerelem. Vagy megjavul, vagy nem. De azért szerelem, szerelem.

0: tuti. Betszó, én is jó leszek. De azért a magyar blokk végén egy icipicit rockalkodunk is. A lényeg az, hogy ma reggel is itt vagytok velem, és remélem, hogy bittang jól szórakoztok. Hát kortyolgassátok csak továbbra is élvezettel a ma reggel is forrongőzögő Beszkafit a folytatásban Balla Eszterrel, na meg Gallusz Nikolettel. Travisnek halkan megsúgnám. Hátulról melbe. A következő kicsit több mint 4 percbe ellátogathatunk egy Harlembe. Imént említett 2 hölgyeménynek köszönhetően. Csajok, elő azt a hastáncos cuccot. Csukkalunk
1: nekem. Bitang jó rádió.
2: A 80-as. Together forever and never too fast. Together forever we two. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Pontos idő 8 óra 20-as perc. Ne kapkodjatok, nem kell menni sehova. Vasárnap van és reggel. És mivel úgysem maradtok le semmiről, bár szikrázó napsütés van, de a kerti munka az megvár. Ezért tartsatok velünk legalább 10:00-ig, de ha van kedvetek, maradjatok utána is. Hiszen 10 órától érkezik majd hozzátok Little Lion. És aki nem talál nálam Vigaszra, azt megkaphatja majd a kis oroszlántól. Ugyanis 10:00-tól egészen délig ő szórakoztat majd benneteket. De addig még gőzölög a Best. Folytatásban Péter Fibori van, meg a Love Band-el. Szóval nektek hamarosan a Vérfröccs induló.

és azoknak, akik nem kávéznak reggelente, hanem mondjuk csak tejjáznak bejjával, azoknak hoztam egy kis mézet. Aki csorgatja ma reggel, nem más, mint Betsy Love. Hát tessék, csak nyelj!

0: Love, és ez olyan, mint a méz, itt a Bizangó Rádióban. 2 perc múlva érkezek hozzátok, és mondom a tuttit, legalábbis ami az időjárás jelentést illeti, de addig még Betty Love után szóljon nektek majd a Baby Sisters és a Rád gondolok. Ezt a dalt hallgatom és nézem a Bizangó Rádió chatfalán megosztott gifeket vagy feliratokat. Azon gondolkodom-e, hogy vajon véletlene, olyan, mint a mi, az angolban a lick it, az a magyarban egész véletlenül valami mást jelent, de mégis van némi nemű áthallás. Olyan szép volt minden ég, lick it, lick ott. Tessék választani.
1: Itt egy picit minden más, minden más, minden más. Ez a Bizangó Rádió.

mi a helyzet, bitangok? Hogy vagytok? Sehogy, mi van veletek? Semmi. És ti mire gondoltok éppen most? Én már is mondom a tutit, mert hogy megígértem, hogy megosztom veletek, hogy mivel kecsegtetnek bennünket a madár jósaink. Egy kis türelem, és mindjárt jövök vissza.

0: már mondom is, hogy mi a tuti legalábbis, ami az időjárást illeti. Azt mondják a madári jósaink, hogy egy nyárias idővel zárul majd a hét. Vasárnap eleinte a napsütésé lesz majd a főszerep. Csak fátyófelhők szűrhetik majd helyenként a napfényt, és a napsütés délután északnyugat felől egyre több felé erőteljesebben megnövekszik majd a felhőzet. Reggel 12 fok, még délután 28 fok körül alakul majd a napi hőmérséklet.
1: Rád gondolok!
2: Bithang jó rádió, mert ritmusra születtünk.
0: Egy csupa jó hírek! Attól nem kell félnetek, hogyha bárhová is elindultok, hogy a mai nap folyamán eláznátok. Kivéve azt, aki ezt szeretné. A folytatásban Odettől játszom nektek a Hanyat című felvételét. Szerintem egy ücső picit, egy kissé, ez is áthallásos.

Gyertek, bitangok, arra biztatok mindenkit, hogy aki eddig a háttérben élvezte csak a ma reggel is fórum gőzőgő Beszkafit, az vegye a bátorságot és csatlakozzon hozzánk a Bitangó Rádió chat falán is. Folytatásba hozom nektek Adit, na meg a Szinglik éjszakáját. Bárba is lehet ám hozzánk csatlakozni. Nem, ez nem egy Twister klub.

remélem, hogy a ritmus azért mindenkit visszacsal, és egyre többen leszünk itt a Bitangó Rádió chat falán is. Legyetek szégyellősek, arra itt vagyok én. Csak úgy irulok, pirulok, ja, még a számra is ütök. De a lényeg az, hogy ti bűtang jól érezzétek magatokat, és ehhez a folytatásban jó hangulatot, na meg a magatokat, és ehhez a folytatásban jó hangulatot, na meg a tutti zenét a Back to Back biztosítja nektek.

Gyertek, gyertek, bitangok, és legyetek ti is egy őcip, picit a szerelemen betegei. Sokkal jobb, mint hogyha a betegség szerelmesei lennétek. Mert az azt jelenti, hogy hipoender lenne az egész csapat. Az pedig tudti, hogy én nem vagytok. De hogy egy csepet eszementek, az igaz? Tehát manapság ki nem az. A szerelem betege lettem. Egy remek felvétel a Back to Black-től, itt a Bicangyó rádióban. A szerelem betege lettem, ez itt a forrongőzőgő Best Coffee Jetskivel egészen 10:00-ig. A folytatásban az úriemberek örömére érkeznek a hölgyek. Egész csokorra való. Hamarosan muzsikál nektek a C'est la vie. És szól tőlük az I Love You Baby.

0: Hékások, elég volt, vagy akartok még a pofátokba? Hát akkor itt van nektek.
1: Bithang jó rádió, mert ritmusra születtünk.

0: Best Café, a legjobb reggel.
1: Best Café, a legjobb reggel, de lehet délbe vagy akár este is. Egyszer, kétszer, háromszor. Többször is. Jukebox Baby muzsikál nektek. Ez itt a Zakarom én is.

Na gyertek, bitangok, ti azért ne féljetek, nem a harap a bácsi, legfeljebb a néni. De arról meg nem én tehetek. Box Baby, és az akarom én is, itt a Bécangyó Rádióban, ez a Forum Gőzögő Best Coffee, velem az a Jetskivel egészen 10:00-ig, a folytatásban pedig egy régi-régi csapat, talán már nincsenek is. Most nem a rossz dumán, az együttes neve Bojtorján. És miért hoztam el pont ezt a zenét tőlük? Hát azért, mert arra gondoltam, hogy énekelhetnénk együtt. Aki ismeri, azt tudja, akinek meg új, itt az ideje, hogy megtanulja.

0: Folytóján szólt nektek, most pedig érkeznek az állati kannibálok, azaz Richie P és Kuka MC.
1: Best Café, a legjobb reggel.
0: És velük együtt a nő, a takarító.

Ők voltak tehát az állati kannibálok, azaz az Animal Cannibals. Most pedig szól nektek a Dance Lovers. És a gyere és táncolj egy őcű picit másképp. Méghozzá DJ Paznak köszönhetően.

gyerünk bidnongok, hanem is az éjszakát, de a hátralévő kicsit kevesebb, mint egy óra hosszát végig táncolhatjátok velem, és itt a Bidnongó Rádió chatfalán. Pontos idő 9 óra 5-ös perc. Még 3 felvétel vár rátok, nem is inkább, csak 2 hitze a Bidnongó Rádió forum gőzögő Beszkafiának a reggeli Hajrá Magyarok című részében. Folytatásban jön a Bombon és a Valami Amerika, és a blokk legvégén dübörög majd a Tank Csapda, és tőlük szól majd a zenevetemet. Aztán pedig majd megyünk tovább a külföldi csapatokkal. Már egy magyar előadó, de angolul énekelve fogja nektek mondani, hogy Don't Go. Érkezik Dread egy jó kis jelzi feldolgozással. Utána pedig majd jön a The Underground Project, na meg jó magam közreműködésével a Summer Jam egy 2020-as Easy Going remixben. Úgyhogy továbbra is bulira fül mindenkinek.

0: ami Amerika!
1: Hát akkor tessék magatokat jól érezni!

0: Boldog jó szórakoztak, a pontos idő 9:12. Ez itt a forrongőzőgő Best Coffee, velem azaz Jetskével egészen 10:00-ig, de utána sem menjetek sehova, mert ahogy már említettem, érkezik majd hozzátok 10 órakor Little Lion. És aztán vele talán még tűzkarikát is ugorhattok majd.
1: Merre jársz ide, a dolgait mindenki magának rendezi. Akkor is, ha úgy tűnik, nincs semmi értelme, és akkor is, ha azt mondják, hogy nem vagy a gépelme. És a mások szerint neked is ott van a helyed, a sarokban, és hogy hajtsd le a fejed, a dalokban, keresd vigaszt a sorokban, és ha még arra sincs kered, hogy kitör belőle, a szardumáknak te, ne dőj be, mert a jövőjét senki nem láthatja előre, de ha áthatja a hit, és képes

0: egyetértek, bitangok, én adom az ütemet. Csak egy kicsit több, mint 45 percen keresztül leszek itt veletek, és pörgetem a muzsikákat, a ma reggel is fogom gőzölgő Beszkafiban. Csapda után érkeznek a külföldi csapatok. Egy magyar előadó, de külföldi nyelven. Ez angolul. Szóval szól nektek Dread és a Don't Go.
1: Itt egy picit minden más, minden más, minden más. Ez a Bitang Jó.

Forró,

0: Drag projekt.
1: Summer.
0: Mondom meg jó magam, az a Steve Jetski. Bármilyen furcsa, Little Lion. Ez egy ismert Summer Jam, annak is egy 2020-as feldolgozása, tőlem egy Easy Going remixben. Csak itt, csak most is, csak nekem.

0: Vithangdió Rádió, mert ritmusra születtünk.
1: És a folytatásban Major Lazer. Na meg az egyszemű kígyó őrzője DJ Snake. Emlékeztek még a Lean On-ra? Ha nem, akkor most egy kicsit fölfrissíteném az emlékezeteteket.

csámpás az, hogy nincs sok kávé, nincs mit tenni. Tenni nem elég? Pedig igen, bőszen töltögetem ám. Te csak arra vigyázz, hogy ki ne locsanjon, és meg ne égesse a ádat.

0: Best Café, a legjobb reggel.
1: Na gyertek, bitangok, ne legyetek olyan félénkek. Gyertek meg Imani tanácsát. Don't be so shy.

0: Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy.
1: Jó, de ne bevinne legyél, hogy félénk dobd a ruhát és lobbancs lángra. Énekelte az elmúlt néhány percben Imani.
0: Don't ask me why.
1: Ez volt a Don't be so shy.
0: Take off my clothes.
1: Aztán egy icipicit igyekszek fölpörgetni benneteket, hogy mire megjön Little Lion. Ne legyenek más dolga, csak dobni egy kis hasábot a parázsra. Éppen ezért a folytatásban olyan csapatok érkeznek majd, mint Cooks, meg Cookin, aztán itt lesz Robin Schulz, Odette, Depeche Mode, Calvin Harris, Nick and Peter, Bingo, Slim Bingo, Players, vagy éppen Mark Degoda. Úgyhogy továbbra is bulira fül mindenkinek. És érkeznek a csajok. Kongszintó meg Kukinio voltából. Szól a tizga. Mert bizony, egy csak egy lány van. Az pedig nem más, mint Csámpás Rozi. És ez az a csaj. Tizga.

itt a nő. Funk's Cooking, na meg Burns. És a This Girl. Ez szól most nektek a Beats Angő Rádióban, a folytatásban érkezik Robin Schulz. Aki ma reggel sem cukrozza majd a taknyot, legfeljebb egy ütszőbb picit. Kinek-kinek ízlése szerint. IDX Ibiza Sunshine remixében érkezik majd hozzátok hamarosan a Sugar.

0: Vithang Yo Radio, mert ritmusra születtünk.
1: She got cherry lips.
2: Hát, Katikám, ne ríjál.
1: She knows exactly how to...
2: Azért, mert nem vagy te olyan. Másrészt azért, mert semmi okod rá. Harmad rész meg itt van neked, aki megédesíti az életedet egy kis cukorkával. Ő pedig itt Robin Schulz, és neked szól a Sugar.

én csak úgy halkan súgom meg, hogy nálam sincs, azaz bennem sincs hozzáadott cukor. Én magamtól vagyok ilyen édes. Az életet édesen szeretem. A kávét éppen ezért cukor nélkül iszom. De forrón, főrázva, és sohasem keverve. Robin Schulz és a Suga itt a Bizangyor Rádióban, a folytatásban a Depeche Mode egykoriságás Strange Love egy 2017-es feldolgozásban, méghozzá DJM bootlegében lesz a következő a sorban. Utána pedig majd egy rövid kámkodás után érkezik Calvin Harris és a Summer.

S. Rozi azt mondja, hogy ebédre cigány pecsenyét szeretne, illetve, hogy azt kér. Hát nem tudom, gyorsan kiszaladok, megnézem, hogy van-e még sün a kertbe. Mert ha jól hallom, épp dörög. Már hogy sündörög, értitek, nem? Könyököd, vagyis hogy tenyered. Na jó, minden viccet félretéve. Lehet szóban a Depeche Mode és egykori slágerük a Strange Love 2017-es feldolgozása. És a folytatásban pedig hamarosan, ahogy ígértem, érkezik Calvin Harris és a Summer. Igaz, hogy már szeptember van, és annak is a vége felé közeledünk, de azt gondolom, hogy még ne engedjük el a nyarat. Hát, ha lesz még vénasszonyok, vagy indián, ki hogyan nevezi nyár. Kata, te pedig a következő zeneszám előtt, amikor ennek vége, fogd be a füled.

0: A Beatle.
1: Olyan zenét játszik, amitől anyád tisztára becsavarodik. Onnan tudom, hogy most is itt vetrenk több puszíron a pultom alatt, és tövig bekapta a mikrofonomat. Hátni, hogy ízlik neki! Recs!
2: Úgy ízletes, hogy te fiarodta!
3: Ezt kapjátok ki! Tenger, kékég, napfény! Ezen faszom megáll!
4: Pontos idő 9:40, és ahogy látjátok, megérkezett a Bitang Jó Rádió csetfalára. A következő 2 óra.

még menjünk bele a nyárba. Érkezik hozzátok Calvin Harris. És ez a varázslatos nyár.

Colin Harris és ez a varázslatos nyár itt a Beats & Gyor rádióban. 9 óra 44, hamarosan eljön az idő, hogy elköszönjek tőletek, de addig még sok rengeteg remek a muzsika lesz még hallható. Többek között a folytatásban hallhatjátok majd a Don't Let Me Down című slágert. Az imént elfelejtettem volna, akkor most antok egyet Little Lionnak is. Örülök, hogy megérkeztél, és amíg átadom a stafitát, nyugodtan dőj hátra, és érezte is bicangjól magad.

hatalmas nagy anós puszi Nofertitinek is. Kicsit későn, de azért örülök, hogy itt vagy. Tudom, hogy eddig a háttérben élveztem a regés forrongőzögő Beszkofit. És talán nem maradtál le róla. Még kaphatsz belőle egy icipicit, úgy negyed órát. Utána sem menj sehova, hiszen ahogy tudjátok, érkezik 10:00-tól hozzátok Little Lion, aki egészen délig szórakoztat majd benneteket.

Igen.

0: Hát akkor bitangok, itt az idő. Óra 9:50, köszönöm, hogy ma is itt lehettem veletek. Köszönöm szépen, hogy ilyen sokan ma is elkísértetek. A lejátszóban Nikna meg Peter. És ez pedig a Nasty. A folytatásban pedig még egy felvétel vár rátok. Az pedig a Q Selection és a Feel the Best. Én további kellemes rádiózást és jó szórakozást kívánok mindenkinek a folytatásban Little Lion-nal. Örültem, hogy ma is itt lehettem, ti pedig legyetek jók, ha tudtok. Vagyis, hogy inkább rosszak, mert hogy ez mindig sokkal jobb.
1: That's right. Don't be looking at me like that. See, my name is Grandma Funk, y'all. Funk if you name.
0: Na, sziasztok.

Vithangyo Rádió, mert ritmusra születtünk. Vithangyo Rádió, mert ritmusra születtünk.

0: el lehet menni.
1: Ez a reggel is úgy indult, mint a többi. Szürkén, egyhangúan.
2: De aztán jött... És minden megváltozott.
3: Mostantól kezdve az emberiség két táborra szakadt. Akinek van rá szüksége, és akinek lesz.

0: most jött el az idő. És kevés megszakítás. Tölts velünk az időt, hogy szórakoztassunk.
1: Van, ahol csak majdnem. Van, ahol a régi. Nálunk persze mindaz, amelyiket kéri. Ezt ne hagyd ki.
0: Ezt ne hagyd ki.

hello, jó reggelt kívánok minden kedves Bitang jó rádió hallgatónak. 2026. szeptember 20-a. Délelőtt 10 óra 5 perc van. Szeretném megköszönni Jetskinek az előttem lévő 2 órás zenei válogatást. Jó pihenést, csodaszép vasárnapot kívánunk neked, és tudod, várunk vissza.

Kemény Ferenc csodálatos szép dalával indítjuk ezt a mai reggelt, vagy inkább délelőttöt, hiszen a reggelt már beindította nektek, veletek, Jetski. Most ne nézz így rám. Én kívánok a következő két órához mindenkinek felhőtlen kikapcsolódás, nagyon-nagyon jó bitang, jó rádióhallgatást.

Hoztam erre a mai napra nektek régit is, újat is, külföldit is, magyart is, csak úgy hevesen, vegyesen, ahogy ezt megszokhattátok tőlem, és természetesen lesznek nagyon-nagyon retro magyar percek is. Pörgetem a lemezeket is, meg nem a lemezeket is. Bitangyó Rádió chat falán szeretettel köszöntöm.

0: Leparazeszis Blush.
1: Zakatol a szíveden a vágy, hogy megmutathass másnak a sűrű éjszakák után magát.
0: Elég tevékeny hajnalom volt, tegnap korán elaludtam, ugye szórázni voltam.
1: Nem észd fel, és eljön majd a pillanat, hogy felhagysz az egészet.
0: Ami viszont nem volt túl aktív, a mai reggel nem beszéltem még senkivel, illetve hát édesanyámmal. Úgyhogy még be

0: itt van velünk Tündér is. Jó adit kívánok. Nem mászok a falra, ég a kezem alatt a munka, de hallgatlak. Köszönöm szépen. Aztán vigyázz avval a tűzzel.
1: Nem számít majd, ha rondom el.
0: Amúgy különben nem kell túlzásba vinni a dolgokat. Szerintem dobj össze valami könnyű ebédet és pihenjél. Pihenj rá tegnapi napra. Meg a jövő hétre. Isten, megtehetem, hogy akkor indulok be különösebben így a lakás rendbe, nagyobb rendbetétele, mert hát ugye a heti rendbetétel az mindig zajlik, de hogy egy ilyen nagy takarításnak akkor szoktam beleugrani egy ilyenbe, hogyha ha kedvem van, és hogyha nincs kedvem, akkor aztán ott tegye a fene. Úgyhogy mindig megvárom, hogy megjöjjön a kedvem. Hát most már lassan. Muszáj volt. Jó kokkerrel megyünk tovább. Mindig kérdezi, mi lesz a jövő héten. Nem tudom, mi lesz a jövő héten. Jövő héten szombaton már jár a vonat arra fele, amerre szeretnék menni, amit elvileg a tegnapi napra terveztem be, mit elvalt fele. Úgyhogy én biztos, hogy túrázni fogok jövő héten szombaton. Az, hogy a tündéről várhatná, hogy kedve legyen. Szeretettel köszöntöm Kovács Ildikót. Onnánképpen Olaszországban van.

tettél. Nehezen akarjuk elengedni még ezt a nyarat. Mondjuk most jön a mi nyarunk, a vénasszonyok nyara. De mielőtt ezt valaki is számon kérné tőlem és kikérné magának, hát akkor mondom, szerdán jön az indián nyár. Az én Vida Erikám is. Morgan drága, jó műsorvezetés, szép vasárnapot kívánok neked, és mindenkinek szép vasárnapot neked is. Ugye vagy veszve otthon, mint az aranyóra. Puszi, ölelés, drága.

Azért remélem, hogy minden rendben van a mondatod második részére utalva. Viszont itt van velünk kedves Szituska, aki a következőket írta. Kedves Andra, nagyon sok szeretettel köszöntünk, hallgatunk. Titanilla, Noémi, Dávid, Piros, Imi, József és én. Nagy plusz egy nagy ölelés az egész családnak. Köszönöm, hogy itt vagytok velem.

velünk már Szilárd is. Szia Kisoroszlán, szép vasárnap délelőtöt kívánok mindenkinek. Neked is szép vasárnap délelőtöt, puszi ölelés oda is.

Miközben szeretettel köszöntöm Nefertitit is a Bizonyos Rádió chat falán. És itt van már velünk Bíborkám és Puszi Ölelés Csajok.

bíborkám is, hogy nagyon jó adást kívánok, köszönöm szépen. Napot kíván mindenkinek! Egy kicsit! Kicsit nem tudom eldönteni, szóval a reggelek azok már otthon is tudom, hogy ködösek és hűvösek tudnak lenni. Mondjuk a 40 fokot szerintem, meg a 30-at se vágyja vissza senki. Az az igazi kellemes 25-26, az úgy tök jó. Hát én eső, jöjj vissza.

mondja, bent kell lenni, mert ebédet készíteni, fontos dolog. Hát én meg azért vagyok itt, hogy zenéjek nektek ehhez az ebédkészítéshez. Pistám is. Szép napot neked is, drága. Köszöntés, ölelés.

Itt van velünk már Nagy Anikó. Szép vasárnapot, jó zenélést már veled. Köszönöm szépen. Nektek pedig jó zenehallgatás, jó ténykedést.

0: másik ilyen dolog, amit még szintén nagyon utálok, mikor mondanak valakiről valamit, és nem az illetőt kérdezi meg, hogy ugyan már ebbe.
1: És a keverőpult mögött...
0: Mi is az igazság, vagy mi nem, hanem elítélnek. Kész, ez van, ezt mondták rólad.
2: Csak nézd a szemembe.
0: Na, egy új dal itt a Bitangyó Rádióban. Hungarika.
2: Számíthatsz rám.
0: Még a szívünk ver.

Azt mondja Bíborka. Drága, mások jobban ismernek, mint saját magukat. Többféleképpen én is.

Deák B. Gyula, Máté Péter díjas, magyar blues énekes. Gyakran nevezik a magyar blues királynak. Vagy ahogy... Ezzel a jelzővel illették a legfeketébb hangú magyar énekes.

Dagby Gyula, azaz Bill kapitán. És most nem a P-mobil. A 60. jubileumi albumáról hoztam nektek a zöld, a bíbor és a feketét.

Na hát akkor jön egy kis váltás. Megkezdjük a nagyon-nagyon retro magyar perceket itt a Bitangyó Rádióban. Máté Péter, Hull az elsárgult levél.

magyar énekes, hangszerelő, zeneszerző, zongorista, közel 150 dal szerzője és előadója. Szeptember 9-én volt neki is a halálának évfordulója.

1979-es ez a kislemez. Kovács Kati, és az elmúlt a nyár itt a Bitangyó Rádióban.

Jász Gábor, és az elszáll a gondom után. Már az utolsó nagyon-nagyon retro magyar kislemez.

0: 80-as és a felejthetetlen 90-es. Hazai csapatok és külföldi előadók.
1: Hétezertől napjainkig a legjobb remixek és feldolgozások.

0: évek óta összegyűl.
1: Hát azt már tudom, hogy a decemberben hazamegyek szabadságra, utána januárba játszhatom majd nektek ezt a dalt eredetibe Bródy Jánostól a lemezről, hiszen egy kis segítséggel, de sikerült megvennem ezt a lemez. Nagyon szépen köszönöm Tündérnek a segítséget. Addig is Tarján Zsófi, Bagosszi, Norbert, nincs erős, mint értéktelen, fülléres emlékeim, Pajor Tamás, Lábas Viki,
2: ők tudják, mennyit ér az életem,
1: fülléres emlékeim.

hangos. Suttog a szél, és közben keresem a kért dalt. Bíborka.

Nagy szeretettel köszöntöm Hegedűs Juditkánkat is. Szép napocskát, csodásodit kívánok, kedves kisoroszlán. Köszönöm szépen. Puszi, ölelés. Csoda szép vasárnap délelőttöt neked is.

Dobos Kátya és a Magányos Csónak itt a Bitangyó Rádióban. Magányos Csónak. Bibörka említette, hogy szívesen meghallgatná ezt a dalt. A tengere. Küldöm neked szeretettel.

akkor visszalépünk egy kicsit az időbe, hiszen becsúszott még egy kérdés. Kívánság! Kis Gabi írta, hogy Ádámnak, a kisfiának küldené. Ádám, hol vagy? Hát Ádám, hol vagy?

1967-es Táncdal Fesztiválon hangzott el először. A korszak egyik ikonikus magyar slágerévé vált. A zeneszerző Deák Tamás. A szövegíró Fülöp Kálmán. Az előadó hölgy pedig Fenyvesi Gabi.

mai napon 12 óráig vagyok veletek, aztán majd 14 órától érkezik hozzátok MC Csaba, és a Music Mixbox Gébelen 16-tól 18 óráig, illetve Tóth Wolf Attila 18-tól 20 óráig szórakoztat majd benneteket.

írja az előző dar az Angelre Csámpás Rozi, hogy de szereti. Közben pedig szeretettel köszöntöm Elixírt, és itt a Bitangyó Rádió chatfalán.

De Vida Erikám azt írta, a Pink koncert az ő bakancs listáján is rajta van. Na hát akkor lessük, csajok, jó? Azt már tudjuk, hogy DJ Bobo koncerten nagyon jól tudunk együtt bulizni. Kipróbáljuk majd a Pinken is, remélhetőleg.

bizony egy kegyes, kedves hölgy, ami Csámpás Rozink. Pénz, és a

Csámpás Rozi. Nem a Bakterházból jött. Köszönöm, Biborka, elköszönt tőlünk. Én is köszönöm szépen, hogy itt voltál, velem tartottál ebben a közel két órában. Jó étvágyat kívánok neked, és jó vasárnap délutáni pihenést. Tedd azt, amit szeretnél.

nem tartom kizártnak, hogy itt hagyok csapot, papot és ebéd után. Levonatozom Regensburgba egy kicsit sétálni, ha már van ingyen vonatjegyem, illetve hát nem ingyen van, de ugye közlekedhetek vele, amennyit akarok. Egy kicsit a Dunapartot megnézni. Szépen süt a nap.

Ugye a mai délután majd 14 órától várnak benneteket a fiúk, először MC Csaba, aztán Gébelem és a végén, de nem utolsó sorban Tóth Pol Patilla. A holnapi napon pedig 14 órától nyitja majd a sort a Fafejű Fafiú és a Slágerek 45-ös fordulaton című műsora. 18 órától leszek itt veletek én hevesen, vegyesen, és 20 órától pedig Szél és a Rockvillám.

Sajnos Viderikánk lemarad róla, de ha valaki ott Pécsvárad környékén október 16 és 18-a között szeretne nagyokat bulizni, Bagosszi Brothers Company, Neuton Familia, Trio Mandli, Dani Felvi és a 4S Street, meg nem tudom még mi a másik kettő, mert hogy a többit nem fotózta ki Erika. De amúgy különben, tehát tényleg nagyon fontos dolog az, hogy a környéketeken mindig nézzetek szét, hogy mi is van. Nagyon sok ingyenes koncert van, nagyon sok olyan ingyenes program van, amire ugye nem kell pénzt költeni, mégis egy kicsit az embert ki lehet kapcsolni, kikapcsolódtok, kimozdultok, föltöltöttök. Legyen az egy séta, legyen ez egy ingyenes koncert. Én egy picit úgy érzem, hogy be vannak az emberek nagyon fásulva, nagyon meg vagyunk keseredve. Nyilván akinek nem ingyen, nem

De higgyétek el, mindenhol van lehetőség arra, hogy aránylag olcsón, kevés pénzért, vagy egyáltalán pénz nélkül is jól érezzük magunkat. Én megnéztem, otthon Magyarországon is van ilyen országos havi bérleti jegy. Én megnéztem, otthon

És hát ilyenkor jön a tervezgetés, én is így csináltam, hogy elkezdtem gondolkodni, tervezgetni, hogy vajon ki tudom-e használni, osztani, szorzani, és hát már bőven kihasználtam a múlt hétvégén és ezen a hétvégén. Hát és még bizony jövő hétre is, és utána való hétre is van programom, szóval jók ezek a dolgok. Egy kicsit az ember utána néz, gondolkodik,

Közben írta nekem Szituska, hogy bizony leányvásár lesz Pécsváradon. Minden évben ott szoktunk lenni. Én ha jól emlékszem, Erika, te tavaly is kimaradtál erről, nem? Ilyenkor nem lehet variálni a váltóddal egy kicsit, hogy neked is jó legyen.

Richard Marx. Jaj, hát ez a perc, mikor a váltottás is pécsváradi, és hát nyilván nem adja oda. Ó, de kár! Vida Erikának írtam, nem? Neked, drága, kedves Szituska. Illetve Vida Erikától kérdeztem, nem tőled. Azt mondja, Erika, húha. Nyugi. Közben megtudtam a Szituskáéknak is kimaradt, akkor lehet, hogy rátok emlékeztem, hogy kimaradt, nem tudom. De majd Vida Erika is megerősít benne.

Írja Viderika, hogy ilyenkor már karácsonyra koncentrálunk, nehogy kín legyünk. De nem kell kín lenni egyikötöknek se, remélem. The Weeknd. Szép jó térsz. Itt a Bitangyó rádióban, és lassan-lassan befordulunk a finishbe. Azoknak, akik esetleg már ebédelnek,

Szóval egészen pontosan ez így hangzott Vida Erikától, hogy ilyenkor mi már karácsonyra koncentrálunk, nehogy kint legyünk, tehát hogy ne kelljen nekik dolgozni, erre írta Erika. Tündinek erre az a válasza, hogy én nem koncentrálok még a karácsonyra, majd november 1 után lassan. Erre Vida Erika, mint aki megérezte, jön az üzenet, Tündinek üzenet, mindjárt itt a karácsony.

fogok hazamenni, jut eszembe majd budapesti ismerősöim között valakit meg kell udvarolnom. Mert eldugtak nekem egy lemezboltba egy kis lemez, képzeljétek el. És azért azt jó lenne megtalálni még december előtt. Ez volt különben a nap híre. Eldugtam neked egy kis lemez. Mikor jössz haza Magyarországra? Van, aki szobrocskákat keres Budapest különböző pontjain. Én meg majd kis lemezeket.

vendégünk írja, hogy ezek a kis szobrok engem is vonzanak, kellene csinálni egy ilyen szoborvadászatos napot. Most a Nemzeti Összetartozás hídjánál is volt 2. István a király és Kossuth.

0: tudod, hogy nem szágos a cső.
1: Tuti, tuti, tuti, hát még két zeném van ebből az első. A republik és a mosoly az arcodon.
2: A világ nélküle már semmit nem jelent. A világ nélküle.
1: Remélem, hogy azért sikerült ma is egy kis mosolyt csalni az arcotokra. És a cser.

Nekem nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek a kitüntető és megtisztelő figyelmét ebben a két órában. Kívánok mindenkinek jó étvágyat az ebédhez, jó pihenést, tartalmas szép vasárnap délután. Négy órától várnak benneteket majd a kollégák, először MC Csaba, aztán Gébelen, és a végén majd Tóth Wolf Attila.

Holnapi napon pedig majd 16 órától nyitja a sort a Slágerek 45-ös fordulaton című műsorával Pinocchio. Aztán érkezem hozzátok én hevesen, vegyesen 18-tól 20 óráig, illetve majd Szíl és a Rockvillám 20-tól 22 óráig, ahogy ezt hétfőnként megszokhattátok. Kívánom nektek, legyen olyan a mai napotok, amilyennek szeretnétek.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis Xil. Retro válogatás és minden, ami belefér. Xillel.

0: Pitangyú Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb
1: zenéi. És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.
3: Aha, aha, aha.

0: Figyelem, figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: 14 óra van. Hey yo, this is Sean Paul.
2: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
3: Hey, it's Michael Bublé.
0: Bitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet. Bitangyó Rádió.

0: Nagyon szép vasárnapot kívánok innen a Bitangyó Rádió stúdiójából. A mikrofonnál már MC Csaba jelentkezik a Music Mix Box-al. Mai nap 14 órától 16 óráig tartó műsorral. Na, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek veletek, és hát én annak szintén örülök, hogy itt vagytok velem. 14 óra 5 perc a pontos idő. Azul vagyunk az ebédünkön, akkor egészségünkre. Egy jó pihenünk, vagy hát akik otthon szorgalmaskodnak, dolgoznak, neki pedig nagyon jó munkát és időtöltést kívánok a Bitangyó Rádióval. Egy jó slágert hallhattunk, Frankie Goes to Hollywood és a Relax című slágerét az 1980-as évekből, és visszatekintünk szintén a 80-as évekbe, hiszen Talk Talk egy jó slágerével érkezik hozzánk rögtön mindjárt ide a rádió éterébe. Előtte nézzük, 2026. szeptember 20-a vasárnap van a mai napot, a Friderikák ünneplik neve napjukon. Isten éltesse őket, és természetesen a születésnaposokat is. És ebben az órában lesz néhány olyan sláger, amit felsorolok, magyarok közül jön majd. Itt lesz velünk Katona Klári, aztán Avicii, Lady Gaga, az Iglesias, Cyril, aztán az LGT, Tony Esposito, Dr. Alban és sokan mások. Ebben az órában természetesen aztán a következő óra is majd tele lesz zenével. Elérhetőségeink folyamatos, ugyanaz bitangyoradio.com kötőjelekkel 06398229668 vagy plusz 3639, hogy tetszik. Nos, akkor vágjunk bele, mindjárt itt van Talk Talk, Szácsa Sám című klasszikusa a 80-as évekből. Tartsatok velem ebben az órában és a következő órában is, egyben a két órában. Számítok rátok!
1: Bitangyó Rádió.

Én Ólom Katona egy jó slágerrel szólt nálunk itt a Bitang Jó Rádión, múlt és jelen kedvenc slágerei közül, és elmondanám, hogy már applikáción is elérhetőek vagyunk, csak le kell tölteni a rádió applikációját, és természetesen hallgathatod a Bitang Jó Rádiót is. Most megyünk tovább egy jó slágerrel, itt van nekünk Peter Schilling és a The Different Story című slágerével.

A Tony Esposito jó voltából szólt ez a sláger, én pedig ránézek a másik monitorra. A mai programajánlóit a rádión reggel 8 órától 10 óráig Jazz kinyitotta az adást a Best Caféval. 10 órától 12 óráig, azaz délig Little Lion hevesen, vegyesen, jó magam. 14 órától 16 óráig MC Csaba Music Mixbox, 16 órától 18 óráig Gabe Ellen hétvégi Dance Club, és zárásként 18 órától 20 óráig a Wolf Interpop Festival. Vidám Park lesz majd hallható itt a Bitangyó Rádion. Én pedig ráolvasok a következőre, hiszen Kata írt nekem egy üzenetet. Nagyon jó barátomnak küldeném a következő dalt, aki Wolfi, tehát még egyszer mondom, a nagyon jó barátomnak küldeném, aki Wolfi, és ez a dal a Demjén Ferenctől legyen. Ugye mi jó barátok vagyunk című slágerrel, igen, itt van LGT, kedves Kata, jön tehát LGT, ugye mi jó barátok vagyunk című slágerével, amelyet Demjén szerzeményével is alhatunk, csak ez a dal szól Wolfi Attilának itt a rádión.

0: Ma napos száraz időben lesz részünk, a felhők mellett majd késő délutántól kora estétől vastagabb frontális felhősödés érkezik, északnyugat felől, melynek felhőzete már hétfő reggel elhagyja a keleti és délkeleti tájat is. Holnap ismét napos idő várható, felhő átvonulásokkal, csapadék csak helyenként, főként az északi északkeleti részben lehet számítani. Kisebb eső, futor, zápor előfordulhat, északkeleten zivatar is kialakulhat. Az északnyugatira forduló szél többfelé megerősödik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 18 és 24 fok között várható.
1: Bitangyó Rádió.

Maroon 5 és a California című slágere nálunk a minden idők legnagyobb slágerei, illetve a múlt és jelen kedvenc slágerei közül. Aztán elérhetőségeink továbbra is a bitangyoradio.com kötőjelekkel, aztán a +3630 982 9668-as Viber és SMS számunk. Érkezik már is Patreon Smile, jó voltából a Sun Comes Out.

0: Nos, eszembe jutott egy olyasmi, hogy mi lenne, ha megírnátok ide a rádió csetszobájára, csak a Bitangyó rádió csetszobájára, hogy hogyan telt el ez a hét nektek. Én megmondom őszintén, munkával, mint ahogy szokott. Pecha Boys és az It's a Saint című slágerét hallhattuk az elmúlt néhány percben itt a rádión. Már is érkezik a múlt és jelen kedvenc slágerei közé a The Weeknd és természetesen a Blinding Lights című dalával itt a Bitangyó rádión.
1: Bitangyó rádió.

0: Nos, 15 óra van, és már is belecsöppenünk a következő utolsó órához, és ezzel a dallal fogok indítani. Sabrina Carpenter érkezik rögtön a TASZ című slágerével.
1: Az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as

0: Bitangyó Rádió.
1: Műsor előzetes.
0: Bitangyó Rádió. Ön most a Music Mixbox című műsort hallgatja MC Csabával.
2: Induljon hát a következő óra. MC Csabával és a Music Mixbox-szal.

Múlt és jelen kedvenc slágerei, valamint a második óra egyben a Music Mixbox és MC Csabával itt a stúdióban. Köszöntelek benneteket újból, és nézzük akkor 2026. szeptember 20-a vasárnap van, a mai napot pedig a Friderika nevű hallgatóink ünneplik, tehát névnapjukon. Isten éltesse őket és a születésnaposokat. Vágjon bele egy jó sláger dalatunk, Sabrina Carpenter, Tészt jó voltából, majd Avicii, ami alattam szól a Let's Ride Away című slágerével, ezt fogjuk meghallgatni most, és elérhetőségeink továbbra is a bitangyoradio.com kötőjelekkel és a plusz 36 39 82 9668-as Viber és SMS számunk.

Múlt és jelen kedvenc slágereiben a Bitangyó Rádiót hallgatod így vasárnap délután és két hetente hétvégén szombaton. Déltől 14 óráig, majd másnap vasárnap pedig 14 órától 16 óráig tartó műsorral a Music Mixbox-szal. Elérhetőségeink továbbra is a bitangyoradio.com kötőjelekkel és a plusz 36 39 82 96 68-as Viber és SMS számunkkal, valamint aztán van még egy olyan, hogy ha letöltöd az internetes rádió közül valamelyikét, akkor már is applikáción keresztül is elérsz bennünket itt a Bitangyó Rádiót. Nos, érkezik már is a Dr. Alban It's My Life című slágerével a 90-es évekből. Jó szórakozást a továbbiakban is!

Perceken belül hozom a friss időjárást, legalábbis megtudhatjuk, hogy ma estére, valamint a holnapi napra mit is ígérnek nekünk a meteorológusok. Egy picit később, hiszen már is folytatjuk zenével. Berlini érkezik már is, Berlini és a Samba de Janeiro című slágerével, a Bitangjón.

0: Napos, száraz időben lesz részünk, a felhők mellett majd késő délutántól kora estétől vastagabb, frontális felhősödés érkezik, északnyugat felől, melynek felhőzete már hétfő reggel elhagyja a keleti és délkeleti tájat is. Holnap ismét napos idő várható, felhő átvonulásokkal, csapadék csak helyenként, főként az északi, északkeleti részben lehet számítani. Kisebb eső, futor, zápor előfordulhat, északkeleten zivatar is kialakulhat. Az északnyugatira forduló szél többfelé megerősödik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 18 és 24 fok között várható.
1: Bitangyó Rádió.

0: Program ajánló következik.
1: A mai program ajánlónkra rá tekintök egy kicsikét, és akkor nézzük a mai napon. A program ajánló az így hangzik: 8-tól 10-ig Jazz kinyitotta a mai napon a rádiót Best Caféban, majd 10 órától 12 óráig Little Lion volt a műsorvezető a Hevesen Vegyesen, 14 órától 16 óráig Jó Maga, Memszi Csaba és a Music Mixbox, utána érkezik Gébe Ellen 16 órától 18 óráig a Hétvégi Dance Flabbal, majd 18 órától 20 óráig pedig Wolf Attila fog majd benneteket szórakoztatni az Interpop Fesztivál Vidám Park című műsor sorával itt nálunk csak a Bitangyó Rádion. Menjünk vissza a zenék világába, hiszen egy jó sláger várakozik már is itt az éterben, ami itt van és meg is szólalt nekünk, a következő Soho Party a Party című slágerével.

Bitangyó Rádió. Csak egy gombnyomásra tőle. 1-2 polizei, 3-4 grenadier, 5-6 alte kek, 7-8 gute.

Még egyszer a programajánlóról, hölgyeim és uraim, már is mondom, 2020-ban szeptember 20-a vasárnap van, és akkor rákattintunk így. A mai napot Jetski Best Café című műsorával nyitottan annyi reggel 8-tól 10 óráig, 10 órától 12 óráig Lead Lion szórakoztatott benneteket a Hevesen Vegyesen című műsorával. 14 órától 16 óráig Jó Magamat hallhattátok, MC Csaba Music Mixbox. 16 órától 18 óráig Gébelen érkezik, utána hétvégi Dance Plumval, és este 18 órától 20 óráig Wolf Attila érkezik az Interpop Fesztivál Vidán Parkkal. Itt a Bitangyó Rádió, minden kedves műsorvezető kollégámnak, akik hátra vannak még utánam, nekik nagyon jó rádiózást kívánok, nektek pedig további kellemes rádióhallgatást, ami alattam szól pedig Chili és a Simple Love Song klasszikusa, múlt és jelen kedvenc slágerei közül.

Gaga és a The White of Smile című slágere. Én pedig megköszönöm az elmúlt két óra figyelmet mindenkinek. Legyen szép a hétvégétek, így még a nap utolsó pár óráiban, ami hátra van óra. Egyébként addig tartsatok a Bitangyó Rádióval a mai nap folyamán, és Gabe Ellen érkezik a hétvégi Dance Club című műsorával. És neki pedig nagyon jó rádiózást kívánok, nektek pedig további kellemes szórakozást a rádióval. Érkezik Alex Gaudio és a Destination Calabria című slágerével búcsúzom mára. Nagyon szép napot kívánok, és délután, valamint nagyon szép új hetet. Vigyázzuk magunkra és egymásra, MC Csabát hallottátok ma is. Ciao, sziasztok!

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pörögnének, mint a pörhinta? Mint a pörhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

pitangő estét kívánok mindenkinek! Kezdjünk egy kis zoltán érikával.

Szóval hivatalosan is üdvözlök mindenkit a Vidám Parkban. Ma az Interpop Fesztivál a téma. Ugye, amit tudni kell erről, hogy az országos rendező iroda szervezésében jött létre mind a kettő, 1986-ban és 88-ban is, mind a kettőt Siófokon tartották, és ugye mindkét évben magyar és nemzetközi kategóriában zajlott. Mi most a magyarokra fókuszálunk elsősorban. Ugye a lehetőséget biztosítva a külföldi szólistaelőadóknak is a bemutatkozása, és hát olyan jelentős zenei tehetségek, hazai tehetségek indultak innen az országos ismertség felé, mint például Napóleon Bulvár, Sárközi Anita, vagy éppen az előbb hallott Zoltán Erika. Egyébként, ha már Zoltán Erika, ez egy érdekes dolog, mert most a szellemre születtem, az önmagában is láger, ugye? De ez valójában Interpop Fesztivál versenydal is volt. Úgyhogy ezért is volt jó szimbolizálni azt, hogy ma főleg arra koncentrálunk, hogy kik vettek részt ezeken az Interpop fesztiválokon, és nem mindenkitől az a dal fog elhangzani, amivel versenyzett, tehát nem maguk a versenydalok fognak minden esetben elhangzani. Persze lesznek olyanok, de nem mind. Illetve lesz egy olyan kérés, ami nem tartozik ebbe a témába, de mivel kérés, és ugye vasárnaponként kéréseket is teljesítek, ezért akkor ezzel úgymond kilógunk a sorból. Továbbá lesz egy olyan kérés, amit én megfejelek egy versenydallal. Sőt, még tovább megyek, lesz egy olyan dal, ami pláne nem illik a sorba, de úgy gondoltam, hogy Deák Bédül emlékére még ezt idehozom. Úgyhogy ez várható ma. És hogy mit kell tudni az Interpop Fesztiválról. Ugye az Otárikával kezdtünk, aki azért érdekes, mert itt robbant be a köztudatba igazából, az egy, az kettő, ugye 1986-ban indult el, de a szakmai zsűri nem őt hozta ki győztesnek, hanem Napóleon Bulvárt. Ennek ellenére a közönség és a tínédzserek meg Zoltán Erikáért tanultak, és már akkor volt egy kisebb fajta botrány abból, hogy nem Zoltán Erika nyerte meg a fesztivált, hanem a Napóleon Bulvárt. Egyébként már a Napóleon Bulvárnak a győztes dalát is le fogom ma még játszani. Na, de hát voltak olyan előadók is ezeken a fesztiválokon, amiknek a történetéről majd kicsit bővebben beszélek később, akiket hát mondjuk úgy, hogy az idő elsodolt. Tehát megjelent mondjuk egy lemezük, és aztán eltűntek. Ilyen esetünkben a Casablanca együttes, tőlük fog jönni a Harcolj értem. Ezzel kívánok mindenkinek jó vidámparkozást. És utána elmondom, hogy kik vannak itt a cseten, mert ugye van egy csetünk. chat.bithang-jo-radio.com. Na ott kell bejelentkezni, és akkor együtt leszünk. Na majd mondom a Casablanca után, ki van itt.

Na hát a Casablanca után akkor beszéljünk arról, hogy ugye voltak botrányok a mind a két verseny körül, például ugye a fellépések technikai lebonyolítása, vagyis a zenei alapra történő élő éneklés hangosítási hibák körül folyamatos volt a zúgolódás, mert több előadónál fölmerült a gyanú, hogy a vokálok vagy a hangszeres részek túlzott mértékben szóltak magnóról, ami ugye csorbította a verseny hitelét. Na de, aki itt van élőben, jelen pillanatban a cseten, mindenféle playback nélkül, hát itt van Bobby, itt van Artudis, tehát a két mesterséges unintelligenciánk, akik viszont élőben tényleg itt vannak, a Bubu 81, és akkor gondolom Bubu 4 is, úgyhogy már idának is kerül csókolom, Csámpás Rozi, Kata, Kinga, Kitty, ha Kitty, akkor a kapitány is, egyértelmű, legalábbis a fülével biztos, itt van Maskula 67, cuppantás, neked is Maskú, látod már kiiktatta a tejbe gríz a palacsintát. Majd meg fogod érteni, miért mondom ezt. És itt van Nefertiti, illetve itt van Pista 67, de hát még mindig van az aranykapu, csak bújjatok rajta, úgyhogy tessék nyugodtan bejönni, és akkor csevegni, vagy beszélgetni, vagy beszélgető szobába lenni, ugye, mert gépnél fölmerült ez, hogy akkor most chatfal, vagy beszélgető szoba, vagy mi ez, úgyhogy beszélgessetek, az a lényeg. Na, Joe papát is üdvözlöm, persze, elfelejtettem mondani, de hát nálam ez evidens, hogy ahogy Kittinél a kapitány, úgy Maskulánál Joe papa is számít. Na, aki még számít, az egy Kabala Baba nevű hölgy előadó. Ugye, most jöhetnénk azzal, hogy így az AI, meg úgy az AI, tehát hogy ne nagyon használjunk AI-t, nem csak a zenélésben, hanem információ szerzésben sem, mert tud hülyeségeket mondani. Úgy, ahogy Bobby szokta az időpontot eltéveszteni, ugyanis direkt megkérdeztem per kíváncsiság az AI-tól, az egyiktől, mindegy, hogy melyik, hogy szerinte a Kabala Baba az egy előadót akar, vagy formációt. Szerinte a Kabala Baba az egy együttes volt, de ennek ellenére ennek az együttesnek egyetlen egy tagja volt, Császár Gertrud. Úgyhogy most tőle következik a versenydal, a Te vagy a mennyország nekem, ami aztán később a 89-es nagylemezén is megjelent. Ő is valahogy eltűnt az évek során. Úgyhogy most, hát azt nem mondom, hogy megemlékezünk a Kabala Babáról, de visszaidézzük a 88-as Interpop Fesztivált.

0: farkas fiú a róka fiúnak, hogy te, verjük meg a nyulat. Na, majd holnap megvárjuk. De ma verjük meg. De ma miért verjük? Ha sapka van rajta, akkor azért verjük meg. Ha meg nincs rajta sapka, akkor meg azért. Oda mennek. Paf! Agyba főbeverik a nyulat. Azt mondja a farkas másnap megint a rókának. Te, megint verjük meg. Hát tegnap már megvertük. De ma miért verjük meg? Kérünk tőle cigarettát. Ha ad füstszűrőst, akkor azért verjük meg. Ha meg ad nem füstszűrőst, akkor meg azért. Oda mentek. De, nyúl! Adj egy cigarettát. Miért parancsoltok? Füstszűrőst, vagy nem füstszűrőst? Nézd az anyja szentségét, megint nincs rajta sapka.
1: Na hát én semmilyen nyulat nem akarok megverni, és akár van rajtatok füstszűrős sapka, akár nincsen, én mindenkit boldogan fogadok itt a Csetfalon, úgyhogy tessék nyugodtan be, nem befáradni, hanem bejönni, így. Tehát szépen beírni, felhasználó név, jelszó, belépés, pont, ennyi. Nem így bonyolult szerintem, a flyer-té vagy már regisztrálva vagytok. Na, mi viszont menjünk tovább, méghozzá egy olyan előadóval, akit, hát mondjuk úgy, hogy aki nem élt 88-ban, de későbbiek folyamán találkozott vele, nem tudná elképzelni, hogy neki volt popkarrierje is. Na, kire gondolok? Hát ha annyit mondok például, hogy Csovi Csovi Jasper, úgy, hogy mindenkinek beugrik Paprika neve. Na, hát 88-ban az akkori Interpop Fesztiválon, a második és egyben utolsó Interpop Fesztiválon, majd elmondom később, hogy miért ez volt az utolsó, szóval ezen lépett föl versenyzőként Paprika, hát valami teljesen más dallal, mint a Csovi Csovi Jasper, meg a Hápikacsa, meg ilyenek, úgyhogy jöjjön a 7 forró éjszakán.

No, hát akkor Paprita után jöjjön egy olyan előadó, akit hasonló stílusú dal azért nem annyira idegen, mint Papritától, ha, legalábbis hogyha összehasonlítjuk a Csobi Csobi Jasperre, úgyhogy jöjjön Marcelina, pontosabban akkor még Marcelina Péti, és a Ne kötözd meg. Perverzek, nem arra gondoltam.

Na, hát Marcelina után pedig következik két hölgy. Konkrétan egy duetről van szó, akik nem voltak más, mint a padöző. Na most a padöző azért volt egy kivételesen rossz helyzetben, mert hogy idézőjelesen a versenyszférában, mármint akik az Interpop Fesztiválon részt vettek, hát finoman szóval is közutálatnak örventek, abból azokból kifolyólag, hogy őket a hanglemezgyárnak az atya úristene, azaz Erdős Péter preferálta, vagy ő nyomta be őket, mondjuk úgy, és ebből adódóan, miután kiderült, hogy ők Erdős Péter kegyeltjei, már pedig Erdős Péter anyja nem volt kedvelt a pop szakmában, pont az ő atya úristensége miatt, hiszen ő döntött el, hogy kinek mikor, hogyan lehet lemeze, meg nem lehet, meg hogy lehet sikeres. Szóval, mi a padöző az ő kegyeltjük volt, vagy az ő kegyeltje volt, ezért nem akartak nekik dalt írni. Konkrétan mindenki elzárkodott. Aztán nagy nehezen találtak egyetlen egy embert, aki hajlandó volt dalt írni nekik, mármint dalszöveget. Ezt az új embert úgy hívják, hogy Lár András. Igen, a KFT vezetője volt az, aki hajlandó volt a padözőnek egy dalt írni, amiből aztán nem lett olyan átütő sláger, de tény és való, hogy emlékezetes maradt mindmáig, sőt, az egyik padöző lemezen bónuszszekként is megjelent ez a dal, attól függetlenül, hogy ugye a 88-as Interpop Fesztivál válogatáson is rajta szerepelt. Úgyhogy most jöjjön a padöldőtől a Tengerész. Ja, és üdvözlöm Vales kapitányt körülményben.

Igen, lesz Italo Café, kivételesen csütörtökön este 6 órától. Tehát aki az Italo Disco, Euro Disco, High Energy dalokat szereti, főleg, hogy nem az agyon játszott dalok lesznek most, hála Kittieknek, mármint az ő segítségüknek, azokat várom szeretettel, csütörtök este 6-kor itt. Az Italo, nem itt, mert akkor Italo Café lesz, az Italo Caféban várok mindenkit, az Italo Café 25. adásában, és elmondottam, ebből az alkalomból ritkábban játszott Euroist Disco, Italo Disco és High Energy felvételek fognak szólni. Most viszont egy olyan felvétel jön, aminek nincs köze az Italo Discohoz közvetlenül, annál inkább van köze a Mulatóshoz. Na most a jó kérdés az, hogy mióta játszok én Mulatóst a műsoraimban? Hát nem sűrűn, és most sem fogok. Pedig mindenki azt hiszi, hogy az jön. Mert ugye van egy ilyen se veled, se nélküled állapot, ugye? Tetszik érteni? Mindenkinek rögtön fogadok, hogy beugrott a dupla kávé. Ebben a pillanatban, hogy kimondtam ezt. Pedig nem a dupla kávé volt az első, aki ezt a dalt bemutatta. Ők már csak feldolgozták a feldolgozást szerintem. A lényeg az, hogy először ez a dal az 1988-as, nem, 86-os, nem tudom pontosan, azt hiszem 86-os Interpop Fesztiválon hangzott el. Az a lényeg, hogy egy teljesen más stílusban, mint ahogy a dupla kávétól megszokhattuk, úgyhogy jöjjön Gyuritól, nem a Korda Gyuritól, csak simán Gyuritól, a se veled, se nélküled.

Nos, mert közben kiderült, mert kicsit a Botrány Drága kiderítette, hogy Hoffer György volt az előadója ennek a dalnak, tehát őt akarta a Gyuri művészév, illetve annyira nem volt művészév, csak hát nem teljesen mély szerepelt a versenyben. Na a lényeg, hogy nem tudom biztosan, de életkorilag elképzelhető, hogy ő az FLM-es Hoffer Daninak az édesapja. Nem tudom bizonyítani, de valószínűleg, mivel névazonosság is van, meg életkori hasonlóság is van, mármint hogy abban a tekintetben, hogy lehetne az apukája, tehát tételezzük föl aztán, vagy igaz, vagy nem. Ami viszont igaz, hogy Krasznai Kriszta szerepelt 1986-ban az Interpop Fesztiválon. Sőt, összefüggés van Krasznai Kriszta és Geszti Péter között, aki 1988-as versenyben volt ugye műsorvezető, mert hogy Krasznai Kriszta 86-os versenydalának a szövegét az a Geszti Péter írta, aki két évvel később műsorvezetője volt az Interpop Fesztiválnak. Na, most viszont nem a versenydal következik Krisztának, amit Geszti Péter írt, hanem, és akkor itt a kezemet figyeljék, mert csalok, ahogy Rodolfo mondta, mert hogy én most egy másik dalt választottam, ami most úgy hangulatában sokkal jobban passzol ide, szerintem, úgyhogy jöjjön a Balaton. Méghozzá, ugye Krasznai Kriszta Master Voice, és ez a DJ Plastic féle változat lesz. Sok a körömére.

Nos, a másik ilyen idézőjesen csalásom, az most következik. Egyrészt, mert tudom, hogy vannak itt ínyencek, bár maskora már elment, hogy neki jó pihenés, és az ő palacsintáját nem lehet felülmúlni, de hát azért van olyan, aki nem az édességet szereti, hanem inkább a sós, zsíros dolgokat, és most nem a körökösre gondolok per pillanat, hanem mondjuk a zsíros kenyére. Na tegye fel a kezét, aki szereti a zsíros kenyeret, vagy a zsíros deszkát, vagy ki hogy nevezi, mindegy. Megvárom. Ki szereti a zsíros kenyeret? Senki? Komolyan nincs rajtam kívül senki, aki szereti a zsíros kenyeret? Na azért Bubu szeretni, jó van akkor. Na, hát akkor azoknak, akik szeretik a zsíros kenyeret, vagy akik nem szeretik, de hogy megszeressék, jöjjön az a Smog együttes, akik szintén részvevői voltak az Interpop Fesztiválnak, de szintén nem ezzel az allal, úgyhogy jöjjön a Smogtól a zsíros kenyér a kapitánynak is sok szeretettel.

0: www.bitankyoradio.com.
1: Milyen jó, hogy Kézi megcsinálta ezt a spotot, és nem nekem kell suttogni, nem? Hogy bitankyoradio.com. Na, hát az a helyzet, hogy akkor visszatérünk arra nyomban arra, ami eredetileg ki lett jelölve, tehát kifejezetten a versenydalokra, és most jön a magyarázat annak, hogy miért mondtam azt, hogy Maskura palacsintáját fölírt a Nyeső Mari tejbe grizzet. Hát az a helyzet, hogy ugye sokan tudják, akik hallgatták Mókuskát, amíg még nálunk volt, ő ugye minden egyes alkalommal játszotta a palacsinta dalt Maskurának a tiszteletére, és ez nálam egyfajta dallamtapadást okozott, tehát az agyamban folyamatosan kattogott. Aztán, ahogy készültem mai adásra, ugye meghallgattam a dalokat, amiket beválogatok, és szembe jött velem Voga János szerzeménye. Ugyanis Nyeső Marinak a Tejbe Grizz című dala következik, aminek a szövegét Voga János írta. Úgyhogy akkor édesszájúak, remélem annyira nem vagy diétán valesom, hogy Tejbe Grizz te kaphassál, úgyhogy jöjjön Nyeső Marin és a Tejbe Grizz. Ha nem értitek a szövegét, akkor majd tessék rákeresni, jó? Nem véletlen, hogy nem biztos, hogy nem értitek a szövegét.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen

Bizony, holnap este 8 órától jön a Rockvillánk Szillel, de addig is jöjjön egy kis rock, mert kapla, kapitány, ez jó idő, rockra. Mondanánk, hogyha most a kapitány nem lenne betegszabadságon, mármint, hogy teljesen függetlenedett. Na, de ettől függetlenül, mivel a kapitány itt van, neki is szól ettől függetlenül, és mindenkinek, aki szereti a rockzenét. Hát mondjuk most sajnálom, hogy Tika nincs itt a cseten, de remélem, hogy majd visszahallgatja az adást, úgyhogy szereti a Tika megyet. Na, hát jöjjön mondjuk a Lord, mert hogy ők is részvevői voltak ennek az Interpop Fesztiválnak, nem is akár mivel, tiszta állatkert, attól, hogy Mókus Kamara nincs velünk, attól még az állatkert ugyanúgy működik, csak most új állatokat szereztünk, például jött Holló és Róka.

Nos, hát, hogy mennyire nem haragszom, Kata, figyelj ide, az a helyzet, hogy neked volt egy kérésed. És annak ellenére, hogy múlt héten vasárnap én ezt ugye leadtam, mivel te ezt kérted, és azt mondtam, és most is azt mondom, hogy akinek kérése, kívánsága van, az pénteken estig az Italo Café BHO, így egybe, tehát Italo Café BHO kukat gmail.com e-mail címre, majd mindjárt kiteszem a csetre is írásban is, hogy lehessen követni. Szóval erre az e-mail címre tessék szíves lenni, elküldeni a kívánságot, és mondjuk jövő hét vasárnap ugye utazunk, mármint hogy ilyen világvidám park lesz, tehát ami bizonyos földrajzi helyszínhez, városhoz, országhoz, látványossághoz kötődik, olyan dalt tessék szíves lenni kérni, mert azt tudom betenni, beszerkeszteni, jó? Hogy ne nagyon üssünk el a tematikától. Most viszont elütünk a tematikától, mert a Pokolgép az nem volt résztvevője egyetlen Interpop fesztiválnak sem. Ennek ellenére Kata kérésére jöjjön a BS emlékére, vagyis Mont Scott emlékére.

Na hát akkor Kata kedvéért, minden jó rádiótatka! Jó volt? Na, most viszont akkor az én kívánságom fog teljesülni, és megint csak emlékezünk, bár nem szívesen teszem, mert ezt a dalt szerettem volna úgy leadni, hogy nem emlékezik el valakire, de hát az a helyzet, hogy Bill kapitány a héten átköltözött az Égi zenekarba sajnos, ezért az ő emlékére is szóljon a zöld, a bíbor és a fekete egy közös produkcióban, tehát ezt most nem ő adja elő egyedül, mint ahogy megtette a 60. éves lemezén, hanem ugye Deák Bill Gyula, mint adott, Tunyogi Petya, sajnos már ő is odafönt van, illetve Varga Miklós, Vikitár Gyula és a P-Mobil. Jön a zöld, a bíbor és a fekete.

0: www.tankyoradio.com.
1: Na hát, megjött a fafejű főnök is, de bízom benne, hogy holnap is ilyen aktív lesz, mert ugye lenne műsora, csak úgy halkan jegyzem meg. Na, mi viszont megyünk tovább, és jön a mai Double Decker, méghozzá a Fanfan együttessel. Ebből következhet, legalábbis logikusan kikövetkezheti a kapitány, hogy az ő kérése is fog teljesülni, de ha már Interpop Fesztivál, akkor legyen meg az interpoposítása is a Fanfannak, hiszen ők is indultak az Interpop Fesztiválon, úgyhogy most egymás után következik először a Papa ne prédikálj, aminek semmi köze a címén kívül a Madonna dalhoz, utána viszont jön a kapitány kérésére a Hey Várj!

Na jó, a lényeg teljesen mindegy, Kitty merre halad, a lényeg az, hogy óvatosan, jó? Aztán majd visszaér, vagy odaér, vagy mit tudom én, nem lényeg. Ami viszont lényeg, hogy egyet kell értsek a Pinókióval. Hihetetlen dolog, de egyet értek Pinókióval, mert hogy ő szokta azt mondani, például a Fanfan esetében, hogy egy slágeres előadó, hát most én is azt gondolom, hogy a Fanfannak ez az egy nagy slágere volt, a Hévágy, aztán sehol ott tovább nem jutottak, sajnos, vagy nem sajnos, nem tudni. Én mondjuk gondolom, lett volna még a tarsúlyukban, csak hát valahogy nem voltak annyira felkapottak, és ezért eltűntek. Akiről viszont abszolút nem hallani, se azóta, se előtte, az Kis Gabi. Mert ha azt mondom, hogy Kis Gabi, akkor lefelé a Magyar Televízió híradósa jut eszébe mindenkinek. Ő viszont nem az a Kis Gabi. Szóval jöjjön Kis Gabi, és hát egy furcsa dalú cím, mert hogy Reni. Na most, hogy ez Renátó vagy Renáta, azt mindenki döntse el maga. A lényeg az, hogy jön Kis Gabitól a Reni. Az is lehet esetleg, hogy Renault, nem?

Na, hát akkor a kevésbé ismert Kisgami után jöjjön nagyon ismert formáció, azaz a Zizi Labor, és jöjjön az ő versenydaluk, amit aztán tényleg szerintem nagyon sok mindenki ismer, aki már egyszer is hallgatott Zizi Labort életében, hiszen, és akkor megint kajálunk, tisztára éhes leszek a műsor végére. Na, jöjjön az utolsó tangó Párizsival.

Én viszont azt kérem, hogy ne felejtsétek el, hogy minden nap veletek van a Bitangyó Rádió, tehát tessék bátran hallgatni, akkor is, hogyha éppen nincs senki az adásban, hiszen van egy podcast menüpontunk, és akkor ott vissza lehet hallgatni a régebbi adásokat, tehát ha éppen nincs élő műsorvezető, mert csak halott, mármint az Auto DJ, akkor lehet visszahallgatni. De egyébként, ha Auto DJ-t hallgatok, akkor is örülünk, hiszen ott is jobbnál jobb slágerek mennek. Most viszont akkor mi megyünk tovább a Vidám Parkban, hiszen van még egy bőfél óra, és hát valamennyire aktuális leszek, abban a tekintetben, hogy a most következő formáció neve az pont passzol, hiszen jön a szeptember együttes. Hát sokat nem lehetett hallani róluk, se előtte, se utána, ugyanúgy, mint Kis Gabiról. A lényeg az, hogy tőlük jön a nagy kérdés, mert ugye a GPS az eltévesztette a rutirányt, hol a híd?

De mielőtt tovább megyünk, egy kis szakmai titok. Ez az a dal alatt üzent az én drága nejem, aki szintén hallgat, úgyhogy szeretlek édesem és csókollak. Azt mondja, hogy nem tudja, hogy én honnan szerzek ilyen dalokat. Hát pont ez a lényeg, drága szívem, hogy nem ismert, több mint 10 éve együtt vagyunk, és nem ismert. Na, hát mindig hozok kuriózumokat. És hát most is majd a következő dal egy olyan dal lesz, ami bár szerepel lemezen, mert olyan együttes produkálta, amelyik aztán több slágert is szerzett, de ez a dal nem volt akkora átütő siker, mint a többi. Ettől függetlenül versenydal volt, tehát mindenképpen bemutatásra kerül. A másik pedig ugye a műsor elején meg többször is hangoztattam, hogy vagy elmondom, hogy mi volt ez az Interpol Fesztivál, pontosabban, hogy miért volt olyan botrány. Nos, hát az a lényege, hogy a 88-as második fesztivál az már egymaga egy botrány volt, hiszen akkoriban már nyílt konfliktus dúlt az országos rendező Joda, vagy Ori, ahogy hívták ugye, vagy rövidítették. A Magyar Televízió és a frissen alakult független menedzsmentek, például a Fenyő Miklós menedzsment között, vagy az általa épített menedzseri kör között, és aztán a sajtó nyilvánossága megtudott mindenféle, tehát hogy mekkora bunda volt az egész, hogy a felépési sorrendet manipulálták, hogy a szavazatok irányítottak voltak, hogy azok legyenek a jobbak, úgymond eredmény szempontjából, akik favorizálva voltak, tehát meglettek, ahogy ma szokták mondani, meglettek pusolva. Szóval itt minden összejártott az tekintetben, hogy utána lehessen többet megrendelni. Ja, és ugye állítólag volt a pénzügyi manővel is bőven, meg az országos rendőrzsirodának a vezetője a fesztivál után öngyilkos lett, úgyhogy minden adott volt ahhoz, hogy ezt a fesztivált úgy, ahogy van, elkasszálják és behintsék sóval a nyomát is. Én azért most megmutatom a versenydalokat, mert azért mégis, vagy nem csak a versenydalokat, de az előadókat, mert azért mindenképpen emlékezni kell rájuk. És hát mondom, most is vannak olyanok, akik mai napig aktívan tevékenykednek, és nagyon nagy név a szakmában egy-kettő, mint például Hevesi Tamás, aki itt még a Névtelen Nulla együttes frontembere volt, és akkor jöjjön az a dal, amit mondtam, hogy nem volt akkora siker, lehet, hogy ez neki csalódás volt. Úgyhogy jöjjön a Névtelen Nulla és a csalódás.

Boborján, Basanyó Pista bácsi az üdvözletét küldi neked. Jó van? Átadtam át. Akkor át van adva. Na, menjünk tovább, és jöjjön egy olyan előadó, akik ugye megnyerték az Interpop Fesztivált 86-ban, bár, és itt jön a bár, hogy érdekes módon több kritika is érte az ő díjazásukat. Valami, nem tudom miért, de több kritika is érte, valahogy nem voltak elég mainstreamek, vagy nem voltak elég popposak, vagy én nem is tudom igazából, bár lehet, hogy ez az egész csak arra vezethető vissza, hogy mondom, az egész Interpop Fesztivál inkább attól volt hangos, hogy ki, mit, mikor, hol, merre nem stimmel. Na, és ugye tegyem hozzá, hogy anno ugye Presser Pici bácsi, vagyis Presser Gábor is nyilatkozott az ügyben, és ugye ő azt mondta, hogy ez az egész fesztivál úgy, ahogy van, egy nagy humbug, mert itt konkrétan le van zsírozva, hogy ki, kivel, hogyan van jóban, és hogy kinek kell nyernie, kinek nem szabad tovább jutnia, stb. Tehát, hogy úgy bunda az egész, ahogy van, messziről bűzlik az egész. Na mindegy, a lényeg az, hogy a Napóleon Bulvárról van szó, akik megnyerték ugye akkoriban a fesztivált, és a nyertes dal következik most, amit aztán valahogy fölkapott a szél, és most már mindenki ismeri, csak hát van, aki úgy ismeri az eredeti címén, hogy Kérlek, ne félj, van, aki pedig úgy, hogy ha eljönnek a repülők.

meg mindenkinek, miért az, amikor ritkaságot hozok, jön a stb. És ha már itt vagyunk Angliában, legalábbis én meg Pinocchio mindenképpen, jöjjön James Bond!

A most következő formáció bizonyos mértékig ismert, bizonyos mértékig nem ismert. Mindjárt megmagyarázom. A szólisták Keresztes Ildikó és Demeter György. Ugye Keresztes Ildikót nem kell bemutatni, mentor volt az X-Faktorban, több helyen is énekelt, többek között Balázs Fecóval duettet, és erre majd mindjárt visszatérünk. De ott van mellette Demeter Gyuri, aki viszont az XL Sisters nemű formációban is ismerté vált, vagy valaki csak onnan ismeri, de hát ugye a Rózsaszín Bombázók az előbb volt, mint az XL Sisters,

A lényeg az, hogy az ő vezetésükkel, mármint ők voltak a szólisták, ugye, megalakult a Rózsaszín Bombárdok nevű formáció, ha jól emlékszem, mert van kapcsolatom, ez a formáció kifejezetten az Interpop Fesztiválra alakult meg. A kapcsolatomat egyébként Matyasovszky Gézának hívják, Isten nyugosztalja, már 3 éve nincs kötöttünk. Ő volt egyébként a, most nem tudom, hogy szólógitáros vagy basszusgitáros volt, de a lényeg az, hogy mellesleg ő volt az én irodalom tanárom általános iskolán a 7. osztályában is, úgyhogy én onnan ismerem, és sokat beszélgettünk anno a Rózsaszín Bombázókról. Hát jó, hát akkor jöjjön a Rózsaszín Bombázók, nem tehettem róla.

Na és hogy miért említettem ki ezt a sírikót ennyire határozottan? Hát azért, mert a most következő dalt sokan csak úgy ismerik, hogy Keresztes Ildikó és Balázs Fecó duettje, hiszen Balázs Fecó írta. Na de valójában ezt nem Keresztes Ildikó énekelte először Balázs Fecóval duettben, hanem az Interpop Fesztiválon hangzott először, még Bagány Anikó tolmácsolásában. Úgyhogy jöjjön most egy kvázi ritkaság, hiszen Bagány Anikó énekli a Csöndévét.

Bár Bagány Anikó már visszavonult az éneklésről, ezután a dalfesztivál után, vagy Interpop fesztivál után, viszont van olyan interpopos résztvevő, versenyző, aki nagyon is nem vonult vissza. Na most ezt jól megosztottam magyarosul. Szóval nagyon is a szakmában van, még így akartam mondani. Konkrétan Sáj Közé Anitára gondolok, akinek hát a 88-as győzelme a közönségnek annyira nem tetszett, mert ugye ez ilyen szakmai győzelem volt, nem közönségkedvenc volt, de ettől függetlenül hát a 88-as dalfesztiválon a szakmai zsűri neki ítélte a fődíjat. Most viszont akkor jöjjön, ha már így említettem, Sáj Közé Anitát, jöjjön a Maradj Meg Nekem, és ezen kívül lesz még egy búcsúdalom.

Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt velem ebben a két órában, remélem élveztétek az időutazást az Interpop Fesztivál dalaival, illetve hát nem csak a rockkal, de főleg a rockkal, meg az Interpop Fesztiválnak az előadóival, és bízom benne, hogy találkozunk még, ha máskor nem, akkor ugye csütörtökön este 6 órától, most már mókuska helyett én leszek, végülis állasz, nem? Na, tehát csütörtökön este 6 órától jön az Italo Café 25 a kevésbé játszott Italodiszkó, Eurodiszkó és high-end slágerekkel, illetve jövő héten vasárnap lesz Világvidámpark, ami azt jelenti, hogy ha nem is a teljes földgolyó, de azért körbe fogjuk utazni valamennyire a földet a dalok mentén, és most még egyszer megismétlem, aki szeretne dalt kérni jövő hét vasárnapra, az pénteken estig megteheti e-mailben. Elfejtettem az előbb kiírni, de majd akkor mindjárt elbúcsúzásképpen kiírom a csetre, tehát italocafébhu@gmail.com vagy gmail.com, kinek hogy tetszik jobban, szabadon választott, ide kérem szépen az e-maileket, a kapitány meg katamár tudják az e-mail címet, a többiek meg akkor majd megtanulják. Amivel elbúcsúzom, az egy közönségnyertes dal, és tény és való, hogy sokan szeretik, sokan nem szeretik. Tudom, hogy az én drága párom például nagyon szereti, meg azt is tudom, hogy Katát ki lehet vele üdvözni a világból. Igen, Zsámbó Jimmy következik, és a Valahol Búzs dal szól. Ezzel kívánok mindenkinek jó éjszakát, jó pihenést, és akkor csütörtökön este találkozunk. Sziasztok!

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel. Xillel. Xillel. Xillel.

like this.

0: Sziasztok! Mi vagyunk a 4 ST zenekar, és továbbra is hallgassátok a legjobb zenéket itt a Bitangó Rádióban.
1: As we used to say back in 1980, this is your last.

Mr. Stuart Kershaw.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-lel. A Bitang jó rádióban.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: tekerget és kavargat élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know. By my side. Hello, this is DJ Antoine.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is!

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbönbe bújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrésszel megsebzett bronztérgő repet sarkú bűdös szájú rittafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Élő mixben. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti,
1: pörgeti,
2: pörgeti,
3: pörgeti, pörgeti,
4: pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti.
0: XIL.
5: XIL.
0: Vagyis XIL.
6: XIL. XIL.
0: Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-lel.
6: XIL-lel.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Italk Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

sit together on the sofa with the music way down.

She says, I think I'd better go.